0: gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió. A Webrádió csak neked zenélünk.
2: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
2: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Mari.
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
0: Ez.

0: Super DJ Radio.
1: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. SuperDJRádió.hu.
1: You re-enter now the world of trance. Be aware that these sounds can reincarnate your body and soul. So let your mind flow.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! This goes out to all the

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hello, I'm Jennifer Lopez.
2: Hi, this is Shakira.
3: Lego.
4: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
5: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
6: Super DJ Radio, Hungarian web radio station. Radio station.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura

0: weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Hello, party people!

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne felejtjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: It is 90s Music Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: and 90s 2000s music radio.
1: Now, here comes the music.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

félben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

this is an announcement. Please refrain from not smoking.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Beszélünk. Csak neked zenélünk.
1: 1988 was just the beginning.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: játszóknál Dr. Tom. Kezdődhet a rendelés.
1: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
2: I have a very special place.
3: Szép és kellemes kórestét kívánok mindenkinek, innen a www.szuperdzsiradio.hu beengedik Doki Chow! Ismét engem ért a megtiszteltetés, hogy két órán keresztül nektek zenélhetek. És arra gondoltam, hogy játszunk olyan zenéket, szigorúan csak bakelitről, amik 140 BPM fölött vannak. Tehát belőjük ezt a 140 fölöttit. És csapjunk bele egy-két órán keresztülibe. Van egy Viber szám 0-70-45-95-995, ide jöttek az üzenetek, természetesen amik beolvasásra kerülnek. És ahol lehet hallani és elérni minket, az a www.www.szuperdzsiradio.hu. Akkor nyújjunk bele a fekete korongokba, és tényleg feketékbe. 1994-ben indulunk, amikor jött egy Sensory Turbo B-vel, óriás rappeléssel, ami szinte alig van egy-két mondat különben. A dola címe Point of No Return, egy ponton ne induljál visszafele, mert semmi értelme. Tudni kell mindig, hogy hol van a határ, ugye? Point of No Return, Sensory, tehát és Turbo B, na sziasztok!

Az iszem izé, ízé hülye. Szintén 94. Itt Damage Control. És Don't You Feel My Pain. A Herbert volt az első is a esti volt. Gyönyörű szép este felét kívánunk neked, de a Dance Doki Erdélyből, Erdő Szentgyögyből. A Dizsa család már várt téged. Na ná, hogy vártunk. Örülünk neked, hogy újra hallhatunk, mert csodás estét kívánunk mindenkinek. Nagyon ölés. Utalt a családom mindig. Köszönjük szépen. Hello, szívecske. Hello is a család. Hello, Erdély.

és Navács Kanzler után. Úristen, hogy hercegünk, de akkor is imádom. Most jöttem rá külső borítókat, ilyen bugyikat. Úgy fognak, mint az őrület. Az Önök Dupla V és a Because I'm Loving You, figyelj!

velünk Simon, szia Simikém! Mit ír, hogy számoltad, hányszor mondja a nevedet az intro? Legközelebb számolom, jó Adit, Bakelit király! Ja, szia Doki! Oh, loving you! Donyókám, Isten éltessen, ugyebár nem mindig volt a születésnapod, a 17. talán, mert még nem nagy nagykorú, az biztos. De meg különben megmondom, hogy én nem hallgattam még, és hogy nem számoltam még jobban oda. Because I'm loving you, nézzük meg. Oldal Euromix. Electrodub Mix, Frankfurt Mix, végül pedig a 70-es Mix, az rohadt jó, különben majd egyszer lejátszom. És a Dub Mix és a Club Mix. Loving you, because I'm loving you.

is már 140 BPM-nél fölött vagyunk. Ismét egy 94-es kiadás következik, egy piros színű lemez, tók legalábbis. A korong maga fekete. És kérlek szépen, ritka felvétel. Mert itt a felvétel maga nem olyan ritka. Viszont az, hogy én a Béna B oldalról játszom, és nem Simonnak hívnak, ez nálam ritka. Figyelj, figyelj, Simikém! Igen, hiszen az extended verzió az oldalról át a könyökömön jön ki. Viszont a B oldal nálam akkor is mindent vitt, amikor még Pilisörös Áronzáson játszottam. Csak ezt a verziót játszottam. Erotik és a Hot Sex Max Mixben a Max Don't Have Sex With Your Ex. Igen, még egyszer mondom, B oldal 1.

G-Rex. Megfordítom a lemeztokot. Egy síró hölgyemény van rajta, egy mosolygó hölgyemény, és középen pedig Max maga.

következő. Nézzük a következő korongot. Korong fekete külső. Elől is, hátul is. Sárga felirat. Annyit ír nekünk, hogy Michael G. Gibbs. És a dal címe Back.

back to heaven. És úgy el is itt van szép kellemes estét, doktor úr! Majd még hagyd szóljon, hagyd szóljon! Szia, Lajcsi!

maradj! Ha jó, van maradok, no. Maradjál már. Itt maradj! Rendesen! Tartsd meg tök egyszerű, right now!

0-70-45-95-95. Klimatesztés itt a Hello Tomi Toki. Akkor induljon a BPM pacsi. Puszám mindenkinek. Sziasztok, I love you. Szia Tigran, megtisztel, hogy itt vagy. Mar-

nézzük a másik oldalt. Annyit ír a lemez sztokja, hogy Antares. Most Antares-től mindig a Ride on Me, Joe Wright-ot játszunk. Nem is értem, hogy miért, akkor meg küldünk nekünk egy meteoritot. Nehogy küldünk. Kinek kell egy rohadt meteoritát senkinek? Viszont ez a lemez nem azt mondja nekünk.

0: and even bright like the moonlight. And I got to say, you coming like the deep blue lovely sea.
1: Írtozatosan nagy súlya kell rendelkezni, mert nagyon-nagyon ugri.

0: Ja, hallod? 22 éve. Hülye, 24. De nem tudsz számolni, Doki? Persze, hogy nem.
1: Honnan tudnék már a számolni, te bolond gyerek, te? Let the dream come true.
0: Az önnek svájci manus, ugye? Oldal egyről. Vásd valóra az álmaidat.

0: kivételesen egy piros színű bakelit korong. Akarom mondani, vinyl korong, mert mindenki belekött mostanában. Itt akkor kell rohadtul értene mindenki hozzá. Majdnem G betűvel mondtam, hogy G-I. Igen. Re értene hozzá mindenki, na mindegy. Csajok és rácok, hogy Stanley Forte itt a www.superdigiradio.hu-n. A dal címe Make Me Believe the Magic. A Queen után szabadon, figyelj!
1: You make me believe in magic. There's the magic of things you do.
0: Jó, Simonnak felhívom a figyelmét.

bizonyos Gyurcsi is eladoki. Hajdúnánás felé. Vérerek. Meg veres nekem. Küldött egy képet is. Hát imádás akkor. Gyurcsi kám, imádás még egyszer. Látom a kocsit. Jól néz ki.

annyival ráír, hogy On the Dead Future-ról, ez a dal címe Terra. Egy olyan érdekesség, ami 93-as felvétel, és mégis azt lehet rám mondani, hogy olyan egyedi hangzása volt gyerekeknek a nótának, ami érkezik, hogy bőven, hangsúlyozom, bőven felülmúlt a zené hangzása. A 93-as, 94-es, sőt azt mondom, hogy 2000-ig igazán egyedi volt. Ő szerintem nem fog recsegni, hiszen szinte majdnem azt lehet mondani, hogy

Figyelj, nem sercek. Na jó, egy picit. Mondom még egyszer, olyan hangzás volt, hogy megőrülsz, figyelj. Mondod el Fülcsőről és Tát és a Terra. Extended verzió van a oldal egyről.

Atya úristen, hogy szól Jézusom. Brutál nyomtatás. Lito, megmondom őszintén, két Yamahán hallgatom. Két stúdió monitoron, hát nem szólnak rosszul. Hello Japan!

És itt van Geri is. Sziasztok Kalácsnak, üzenem, hogy ideje lenne meghúzni a munkát. Köszi, ha beolvassatok-e viccei már. Kedves Kalács, kicsit kapcsoljára, mert übergyeng, amit művelsz. Hát nem is hiszem el.

0: schlafen gehen.
1: Was für eine Terra-Utane. Itt van Módo és az Áncai Polizei Extended Verzióban, ez is itt Gajácsú. Pedig ez is jó.

Ez van egy kis promó. Kérlek szépen, a Super DJ Rádió Auto DJ kicsit át fog alakulni. Mármint a főoldali. Úgy tervezem, hogy durván még nem kis munka. Higgyétek el, tényleg nem kis munka. Úgy december elejétől teljesen megváltozik a Auto DJ zenei kínálata. Ugyanúgy lesz minden, minden is ráadásképpen. Talán egy picivel több újdonság. De szópi jó lesz, majd figyelj. Na nézzük a jobb oldalt. Az iszám 1996. Itt van a Squeezer. Ó, azok az

Pilászunk itt van a bal oldal ismét. Egy olyan korong, aminek az elején az egy, kettő, három, négy darab lovacska van. Várjál! Nem csak három, csak az egyik oldalt áll. Úgy de rég játszottam.

0: megmondom őszintén, hogy az nem azért tetszett, mert rohadtul hajolsz. Ellie Style és a James Brown is Dead-re. A szinti mindenképpen. Figyelj!
1: Manjána.
0: Atya úristen, atya úristen! James Brown is Dead! Vagy erre! Hello, szuper!

Közel a csinek lődik, hogy mikor változhatjuk majd meg? A Supernek az applikációt, az is már úton van. Kérlek szépen arról az applikációról is tudod majd hallgatni a másik három csatornát is. Egy kis időt kérünk.

Ты вот скутаешь, call me manana. Hát ez sem baszolt, ja, úristen. Jó kis fáraó, egymás után jönnek így. A BPM szinte ugyanaz, 143. I show you secrets.

zenéket. Csak táncos Doki nem hallgatta, értem én. Táncos Doki nem mindig ér rá, ugye tudod? Táncos Doki, de hülye. A hülye.

19 óra 10 perckor. Gyerekek, egy 1981-es lemez következik. Megpróbáltam arra vigyázni azért, hát nem egyszerű. De hülye vagyok, volt már vagy 20 évesre lemez, mikor hozzám került. Viszont azóta nagyon megőriztem a minőségét, hát úgy, ahogy azért megőriztem, valljuk be.

de pillászunk tovább egy irányú jobb oldal. A Digit International kiadásában ismét egy fekete korong. Az évszám 1995 lesz. Annyit elelek, hogy 12 Club Mix. És a dal címe Keep on Pushing.

0: Isten híres, vagy inkább hírhet a Buzz Bumbers. És a Keep on Pushing. Úgy, a szinti viszi, figyelj!
1: Keep the bass in your face.
0: Mekkora duma, figyelj!
1: Keep the bass in your face.

Kezdem érdeklődnek, hogy Doki, ezek a lemezek királyk hol voltak. Hát a tarsói van. És jön a kérdés, mekkora a tarsói? Hát a tarsója, mit tudom én, olyan elfér.

lassan már 140 fölött vagyunk, találtam egy olyan lemez, gyerekek, amit valamiért nem is tudom, nem tartom kizártnak, hogy én legutoljára olyan 2000-es évek legelején játszottam, de itt a rádióban én még biztos soha életemben nem adtam le. Ő nem lesz más, mint Index featuring Caro. Because you keep my heart.

Azért mondtam a 2000-es éveket az elejét, mert még akkor kaptam egy meghívást az Ambróciába, hogy csak ilyen 90-es évek közepeli zenét játszak. Szerintem én azt ott játszottam legutoljára. Ő tehát még egyszer, Index featuring Caro, You Keep My Heart.

hangszere, úgy érezem magam, mint egy... Ez réges ége még a Petőfi Rádion. Csak fiataloknak, tudod. És minden jön a három zene, csak magnósoknak.

készüljenek a magnósok. Lemeztokra az van írva, hogy 620 forint. Hát ez nem ma volt. Ez még DJ szervizes ár. Tehát a pultos aivások, a takai HX2-esek, akai HX3-asok készüljenek. Elétől indítom.

Hát de nem így volt régen tényleg. Leila K. Open Sesame. És tényleg gyerekek, 620 forint van ráírva. Annyiba került még akkoriban, akkor tájt. Egy fekete korong. Annyi van még ráírva, New Dance.

hát megmondom őszintén, hogy hol tart a technika, gyerekek. Olyan keverőn van, ami tized pontosra írja a BPM-et. Teljesen mást ír ki, mint amit én ráírtam olyan 22 éve. Jézus vagyok!

nézzük, mi van a tokra írva. Híres Angel Mix. DWA és a Robis közös kiadásában. Az öreg W. Talking with me.

Ismét Viber, Reggel Csaba is itt van, annyit ír, hi, hi! Győri Zoli közben nagy zene a 90-es évekből, The Free együttestől, ez így van. Számomra ő a legnagyobb különben, pedig annyi jó zene volt tőle, hogy hihetetlen. Na de amikor 90-es években kezdtünk megőrülni, hogy a bár nyitott a világ, és nem csak a Eurodance felé, hanem más világok felé, akkor figyelj, ilyen zene is jön.

Sati, itt van még Make That Move, de hogy fújtuk a sípot, toljad, Doki! Micsoda emlék, tényleg! Az a rohadt síp, hogy nyomtuk!

primul DJ Mole la Teatru, deja originale, radicale, muzicale. Asta n-ai uite cu lite zic oasă. Uite asta de urși, uite met. Te ești másképpen hozzá kellő nekünk, mint például ő. Ő itt Intrance. És egy kis dalabot is vitt bele.

Kinek szépen volt egy olyan buli. Van így hajnal, tehát már ilyen ütemeknél tartottunk. Bejött egy banda gázálorcban. Világító stick rudolkkal a kezükben. És nyomták, mint az őrület. De vagy 30-an rohadt nagy volt. Nekik játszottunk, vagy hajnal, de hajnal hülye. Reggel 6-ig legalább. És szerintem ők még tovább is vitték, nem tudom, érted, de? Úristen! Pedig még úgy kezdtük, hogy a, mit tudom én, DJ Bobo, Somebody Dance With Me, stb. Tehát ilyen BPM-ekkel indítottunk. Aztán reggel 6-ig egy kicsit változott a kép. Ilyen előtte-utána kép.

That's a pretty good word. Mi volt Scooter és az Across the Sky. Ú, gyerekek, ez nagyon imádás volt. Ez nagyon csípték a klubban, de atya úristen.

és nem elfedeni röpke 3 perc isé hozzánk. Balzsi! Jó magam, köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok. Velem legközelebb, ha minden igaz, szombaton Tali, itt a Sovereign, még gőzöm sincs mivel. Kacsi közben írja, hogy ez igen, doktor úr. Emelem kalapom, ez fantasztikus volt, köszönjük szépen. További szép estét neked is, jó pihenés neked is, Laci, Lacikám hülye. Marcikám, imádás volt ezerrel, puszi. Hiszen Lajcsi itt ír, hogy hát szuper volt, doktor úr, további szép estét és jó pihenés. Köszönöm szépen, jó kis vacsi már vár rám. Szia Lajcsi, sziasztok szuperek, Tali szombaton, ciao.

Hát szép jó estét kívánok minden Super DJ Rádió hallgatónak! Itt 2026. 10. hó 14-én este 8 órától. Szeretném Dokinak megköszönni ezt az elmúlt két órát. Gyönyörű Eurodance zenéket tartott nektek, főleg a rádiósoknak. Tehát üdvözlök mindenkit még egyszer a Deeper Sensation műsorba, itt velem, Bazsival. Rengeteg elérhetőségünk van. www.superdjradio.hu. Van egy Viber számunk. 0670 45 95 995. És mint halljátok már, nem ismeretlen az első muzsika. Snap, Rhythm is a Dancer. Ígérem, hogy jövök még.

Egyébként ki hogy mondja? Viber, Viber. De mindenki Viber. Legyen Viber.

Tehát van egy Viber számunk, Viber. Újra bemondom a számát, mert egyesek nem hallották. 0670 45 95 995. Ide lehet nekem bármilyen sóhajt, óhajt írni. És meg is köszönöm.

most értem már a DJ Simon zenét akar kérni. De majd kap egyet? Maradjatok itt velem és meghalljátok mi? Egyébként mindjárt következik a következő muzsika. Következik a következő. Jön a következő zene. Day by Day. DJ Junior előadásában. Erről a Regina zenéről már rengeteget lehúztak. De jól tették.

És akkor Viber! Szép estét, Bazi, hadd szóljon! Putyája Lajos is itt van velünk. Szia Lajos, üdvözöllek! Köszönöm szépen! És tényleg hadd szóljon! Gyere, szuper! Hadd szóljon!

Carmine Pella és a Dracula. Armando Nico és PST remixe 2026-ból. Kicsit lassítunk, aztán gyorsítunk.

Itt van velünk Lovász Karcsi is, József. Szia! Üdvözöllek, Karesz. Hello, Barzi, szép estét, és jó adást kívánok neked. Köszönöm, Karcsi, remélem nem dolgozol.

most ezután a muzsika után egy vadonatúj muzsikát fogok nektek mutatni, egy jó zenét, ami most szombaton jelent meg DJ Junior feldolgozásában.

jön egy valat új muzsika. DJ Junior feldolgozásában most szombaton adták ki. Ezt még nem hallhattátok a Rádió 1-en.

Andrea Bocelli, Caruso, DJ Junior remixében. Most szombat este volt a bemutatója. Rengeteg írtok a Viberen. Köszönöm.

és itt van velünk az Isai család is. Bocsánat István. Itt vagyunk újra veled, csapassuk. Rengeteg szív. Csodálatos szép estét kívánunk neked. Kedves Bozsi Erdélyből, Erdőszegyőből, az Isai, Isa család. Már vár téged. Örülünk neked, hogy itt vagy. Csodálatos. Kíván mindenki oda neked. Köszönöm szépen. Hadd szóljon. És hogy ne szólna? Johann Hancock. Embrace. 2026-ban. Jó kis trendzene.

Lovász Karcsi írja nekünk, hogy de dolgozom minden hétköznap délután, este 21, 22, 23-ig. Attól függ, menj a kamion, jön. Tudod, fel ne borítsál semmit, mint tennap este. Na de muzsikáljunk!

Ahogy írja nekem József, Dokitól kicsit lassabb vagy. Igen, mindenféleképpen lassabb vagyok, és kezdő is. Ahogy Csicsoléne is mondta, anyház, annyi pás.

Egyébként Deke Csabáról tudni kell. Debreceni jó barátom. Ő is muzsikákat szerkeszt. És egész jó mixei vannak. Fent a YouTube-on, hogyha valakit érdekel. Csitamixen meg lehet találni. Köszönöm, hogy hallgass, Csabikám.

Hogyha már itt van Simon barátom, neki is szeretnék kedvezni egy kedves muzsikával. Schlafmed! Simply Grow! Egy klubmixben!

Igen, Jimmy Kim, az eredeti előadó az. De Simply Grow. És Schlag Mad.

akkor ezután következik egy kis Afro House. Otis és Hal. Manator. Fraser Jones feldolgozásában.

Fater írja nekünk, maradok a konfettikusnál, Vajder. Szép estét kívánok neked, kedves SDL hallgatóknak, és egyben Dokinak is. Ezt biztos így akartad írni? Az elmúlt két óra Bakeit, Felgetegét is. Kiváló volt, természetesen neked is szép estét kívánok, Bazsi, és jó adást. No meg, sok hallgatót. Köszönöm, Fater. Jó szórakozást, és maradj itt velem!

lehet nekem írni a Viber számra. 0670 45 95 995. Várom kérdéseiteket.

érkezik hozzátok egy új muzsika 2026-ból, Capalotti, Ben Hajdu, Yuan Ibazen remixében.

Igaz, nem tud írni a Viberre, de itt van velem Kovács Lajos barátom is. Hello Lajos! Lovász Karcsinak meg kitartást!

szíve szánkarci. És mindenki másnak, aki melóban van, kitartást. Egyszer úgyis vége van a munkaidőnek. Csak nem mindegy mikor.

is Toxicate, a barátomnak rálépni a Viberre. Hello, Bazi! Csak rájövök, mit, hogy? Persze, Lajoskám. Kultúremberek vagyunk. És okosak is.

Ich bin Simon Thomas und der Teammate. Hier der Herz. Kimanya. Szaldi kamferdolgozás 2026-os remix. Ez egy gyönyörű progresszív zene.

És így 9 óra után szeretnék mindenkit üdvözölni 6 perccel. Ez itt a Super DJ Rádió Bazsival. A Deeper Sensation műsor. Itt a Super DJ Rádión. Köszönöm, hogy itt vagytok velem. Az írásban nem vagytok aktívak, de rengetegen hallgattok. És én ezt köszönöm nektek.

Mind Warm! Ruben Katyerpánt remix. Szerintem egész jól sikerült 2026-ból.

Gábor is azt írja, nagyon jók a muzsikák, Bazi. És jó ismerkedést a keverővel. Jó lesz ez. Köszönöm szépen. És jó szórakozást neked is itt a szuperen. Viber számunk 0670459595. Hogyha valakinek valami kérdése van, vagy szeretne valamit mondani, szívesen várom. De addig is hallgassuk ezt a jó kis Ruben Katyerpán muzsikát. Itt a szuperen. Gyere szupert!

2026. És nálam minden muzsika szint ez 2026-os. Próbálok emlékeket kelteni. Gyere, szuper!

Se Gyuri Apkászkó Rust Runner egy originál verzióban a Mango Alley kiadásában, és még lesz belőle

Y eres super. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mennyire tetszenek ezek a muzsikák.

most következik egy Roger Martinez Nanda Hírbi remixében. És Lalásza bírja nekünk, hogy szerencsére már nem sokára végzem. Jó pihenést neked! De remélem tetszettek a zenék.

Ki segítséget kérnek? Gyuri vagy Győri? Itt van velünk Győri Zoltán. Én így mondom. Elég jó pörgőzzenék. Igen, Szabi. Vagy Zoltán. Mennek, és jó nyomod a zenéket is. Köszönöm szépen. Van még hiba benne, új keverőt kaptam, és most azt se tudom, hol áll a fejem. De már holnap tisztában lesz.

Győri Zoli írja nekem. Győri. Köszönöm szépen. Az új keverőbe is belejössz, mint kiskutya az ugatásba. Ez így van. Végül is Csicsolina is kezdte valahol.

fra Casey Lyric e Kish. London Grammar. Strong. Egy Echo Duff feldolgozásban. És a szintén 2026-ból.

szeretném üdvözölni a tesómat. Hello tesóm! Köszönöm, hogy itt vagy velem. És hallgatod a Super DJ rádiót. London Grammar!

És ha István is írja nekem. Nagyon jó, kedves Bozsi. Nekünk nagyon megfelel. És újra egy Rahedli szívet kaptam. És egy korsó sört. Hadd szóljon, így van István. Köszönöm szépen. Oda neki, hadd szóljon.

akkor is a Pistieknek lesz még egy különleges zene. Nem ezután, de utána valószínű, hogy igen, egy KLF. Egy olyan KLF, amit Londonon kívül még nem hallgattak.

és nézzük a holnapi adástervet. Egyelőre annyit látok, hogy holnap este 6 órától Gabó érkezik hozzátok ide a Super DJ Rádióra. Hallgassátok, valószínű, nagyon jó műsort fog csinálni nektek.

Hát ebbe szégyen lett volna beleszólalni. És következzen a következő muzsika. Himba lesz!

És utána következik a záró muzsikám. És a Pistéknek, ahogy ígértem, egy kielef. What Time Is Love? 2026-os feldolgozásban. És szeretném megköszönni mindenkinek, aki itt volt ma. Ria! Muchacho!

majd meglátjuk. És figyeljetek! Most jön a legjobb rész. Egy. Kettő. Három.

Persze, KLF! Természetesen végigjátszom én is a muzsikákat. Köszönöm, hogy itt voltatok! Jó étvágyat!

És még Putyán Lajos írja nekünk. Köszi a szuper két órát, tovább szép estét, jó pihenés, Bazsi. Köszönöm, Lajos. És neked is. Várlak legközelebb is. Szia, jó ét, és akkor what time is love?

István köszöni. Szia István. És Kovács Lajos is. Szép volt, Bazi. Hűhajó. Folytass tovább. Köszönöm szépen. És akkor Kijelef. What time is love?

aquí. Csak hogy a repertoáromat befejezzem. Egy muzsika még hátra maradt. Nem szabadultak olyan könnyen. Egy Tiesto muzsika. Sziasztok!

Akkor hello, hello, szép jó estét kívánok mindenkinek! Október 14. Gyönyörű szerdai nap a hét közepe. Ez itt a Super DJ Rádió, én pedig Kőszegi Gabi vagyok. Az a helyzet, kacok, hogy nem tudok aludni. Hazaértem a melóból, megkajáltam. Aztán gondoltam, egy kicsit beugrok.

És mivel elmúlt most már 10 óra, egész pontosan 10 perccel, ez azt jelenti, hogy az éjjeli baglyok megkezdik a hétközi húhogást. Tudjátok, nem a hétvégi, hanem a hétközi. Milyen fura kimondani is. Természetesen a Viber számunk él. Aktív, nem emeldíjas. Ami azt jelenti, hogy 36 70 45 95 9 95. This is the magic number. Van kedvetek, akkor pötyögjetek. Beszéljünk a hüvely gombáról. Viccet félretéve, így a hét közepén szeretnék mindenkit meginvitálni egy jó kis időutazásra. Természetesen a 2000-es évekbe. Vissza a 2000-es évekbe. Vissza a jövőbe. Mauro Picotto és a Komodo. És ígérem, hogy még lesznek ehhez hasonló finomságok.

akartam mondani, hamarosan nyílik a Bagoly napló. Megnézzük, kik azok a huhogók, akik itt vannak velünk. Nem pedig a Mónika Show-t nézik.

Szóval itt az idő. Az első megálló nem más, mint Erdély, Erdőszentgyörgy. Felveszik a drága is a családot is, a istiéket. Ide a Bagoly Expressnek az első osztályára. Hiszen Isti azt írja, csodás estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi. Az is a család jelen, és örül neked, hogy újra itt vagy. És hozott nekünk a szuper meglepit. Úgyhogy a Bagoly Expressre fel. Szuper, hogy itt vagy, és hogy újra hallhatunk.

Körülbelül látom, hogy Isti annyit ír nekem. Nagyon jó kezdés, igazi lélek frissítő zenék. Kedves Istikém, ez a cél. Ez a olyan szerda esti bemelegítő. A hétvégére való hangolódás. Csak azért, hogy benne legyen a bugi a lábunkba, na meg az egész testünkbe. Olyan igazi zumbás.

foglyok zenei színpadon már a Cosmic Gate. Elosztam nektek a Firewire-t. Egy igazi klasszik. Just on the 2000. Közben nézzük a második dobogóst, aki nem volt más, mint Csörgő Zsolt Zsolca, aki még mindig velem huhog. Egy huhú Gabival. Szevasz Zsolca, huhú.

harmadik dobogóson pedig nem más, mint Oroszlány. Oroszlány Cityből Gedeon néni egyenesen. A férfi meg a női hajak megszokló. Szia Gedeon néni, hatalmas ölelés. Gedeon néni azt írja, hűt nem írtad, de fülelek. Kedves Szildikém, meglepetés ereje. Örülök, hogy itt vagy.

Szerintem ezek azok az ideális zenék, főleg így szerve este, a hét közepére egy kis levezető. Ezek azok az igazi feszültségoldó zenék. Amikor az ember hátradől, elkap egy pohár teját, behunyja a szemét, és hagyja, hogy vigye a zene.

egy újabb éjszakaiban, hogy innen a Viberről üdvözölném tengeren túli barátunkat és Frityonkat. Over the sea, over the pocsolya. Hello Frityo! Welcome to the Night Express. Fütyó után pedig köszönteném Refi Jánosunkat, alias Janinkat, aki annyit ír nekem, hú-hú! Hát hú-hú, Janikám! Örülök, hogy itt vagy az éjszakai csapatban! Hatalmas pacsi neked!

Köszönteném Putyer Lajosunkat is. Szép estét, Gábor, már csak egy állóhely volt, jó lesz az is. Szia Lajosom. Tudod, a Night Express még a peronon is jól szól. Örülök, hogy itt vagy.

és kedves bagyok, Seven Mispét a Viberen. Legújabb csapattagunk, Bazsi is írt nekem. Mégpedig az, hogy szia, jó műsort. Köszi Bazsikám.

Viberre pedig írt nekem egyenesen Gedeon néni, aki nap mint nap szoftolból van. Hát a Szilvikém, ez az a bizonyos Vinyl Break Effect. Be akartam neked mutatni. Figyelj, így hangzik. Blalalalam. Szóval viccet félretélve, Szilvi azt írja nekem, örülök, hogy nagyon, hogy jöttél. És igen, Szilvikém, adás után majd kereslek.

pedig egy újabb éjszakai bagyot, aki nem más, mint Győri Zolink. Szép estét, jó munkát kívánok! Akik meg pihennek így szerde este, azoknak pedig jó pihenést! Szerve Zolikám, örülök, hogy itt vagy! Köszönjük a jó kívánságokat így a többi bagoly nevében is!

kedves baglyok, maradék hátrál időben. Igazi lélek simogató zenék, ahogy is a Isten írja. Ez igen, uram, ez már az, ami kell a testnek és a léleknek. Kedves Istikém, köszönöm.

Ezek azok a zenék, amikre annó imádtam éjjel vezetni, amikor mentem a buliba, vagy esetleg buli után. Amikor a ményjából masszírozta a hátamat, ingyen masszázs, amolyan masszázs szék. Egyébként ez egy kedvenc, egy örök kedvenc Black & John-tól. After Love.

És amint láttam, Csörgő Zsolt Zsoca is éjjel is benyomja. Második hete éjjeles. 8-ra jöttünk, hogy 2 órával többet alhassak holnap. Hajrá, Zsoca!

Hát kedves jeli baglyok, mindenkinek szeretném megköszönni az elmúlt másfél óra megtisztelő füleit. Mikrofon és a lejátszó mögött szerény nyomogam, Kőszegi Gabit hallottátok. Így szerda este, szerda éjjel. És remélem mindenki sikerült egy kicsit ellazítani ezekkel a dallamokkal. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok nektek, sziasztok!

A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu. Just to talk ancient of no more.

0: Vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Igen, tényleg?
2: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
2: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Listen! Do it with me!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Van a sérektől.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió.